0: Prebio?
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.
1: Kardio?
0: Kardio.
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.